0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Na most éljenek. A klasszikusai után az én zeném. Ősz minden fire, oké? Okay? Nagyon ütős lesz. Na, kicsit más, ugye? Az biztos, egész más. Ugye? És most ne hívjon, nem felelek. Nézd. Nem felelek, magamért sem. Beindultam.
1: Egy filmzene most.
0: A Best

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. You know that I be sexy.

0: szárnya.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: Már a következő tanévre készül a Debreceni Tankerületi Központ. Csillagvonat indul Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján. Kissé felélénkülhet a szél. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Bár a nyári szünet még javában tart, az iskolákban már a következő tanévre készülnek. A Debreceni Tankerületi Központ közlése szerint a tanév végén mintegy 1108-os búcsúzott az általános iskoláktól, míg Debrecen középiskoláiban több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát. Az intézményekben ezekben a hetekben már értékelik a lezárult tanévet, és megkezdődött a szeptemberi előkészület is. A tankerületi iskolákban ősszel mintegy 1250 első osztályos kezdi meg tanulmányait, írja a De Hír. Július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Rújter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és Hármas hegyaljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekességeit. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál, a helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. A következő szezonban is a Deac jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot, írja a deac.hu. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
4: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidék kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán.
3: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Elindult az aratás 3 millió forintos támogatása Debreceni Egyetem koraszülött intenzív centrumának. Végigvonul térségünkön is egy hideg front. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg, az ügyben vádat emeltek és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabona tüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék, ha problémát látnak az úton haladók.
1: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a dehir.hu. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb páciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.

0: a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Elkészült Hajdú-Bihar legbalesetveszélyesebb útszakaszainak statisztikája. Közel 100 kilométeren átmenekült egy lopott járművel egy 15 éves fiú. Folytatódik a kellemesebb nyárias idő. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Elkészült Hajdú-Bihar legbalesetveszélyesebb útszakaszainak statisztikája, tudósította haon.hu. Az összesítés azoknak az utaknak a forgalmi és baleseti adatait mutatja be, ahol az elmúlt időszakban a legtöbb közlekedési baleset történt. Eszerint a legtöbb baleset a 4-es főúton történik, míg ezt követi a 35-ös főút, a harmadik legveszélyesebb pedig a Debrecent Létavértessel és az Álmosdi határátkelővel összekötő mellékút. A szakemberek szerint a gyors hajtás, az elsőbségi szabályok megszegése és a figyelmetlenség továbbra is a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, ezeken a szakaszokon különösen körültekintően vezessenek, hiszen a szabályok betartásával jelentősen csökkenthető a balesetek kockázata. Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Berek-Vár megye felé hajtott, helyenként 180 km/órás tempóval. A rendőrök több szakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt is. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelő tábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak, számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
2: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu /kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Elindult az aratás 3 millió forintos támogatása Debreceni Egyetem koraszülött intenzív centrumának. Végigvonult térségünkön is egy hideg front. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg, az ügyben vádat emeltek és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék, ha problémát látnak az úton haladók.
1: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a dehir.hu. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb páciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Elkészült Hajdú-Bihar legbalesetveszélyesebb útszakaszainak statisztikája. Közel 100 kilométeren átmenekült egy lopott járművel egy 15 éves fiú. Folytatódik a kellemesebb nyárias idő. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: A Best FM-en.
2: Elkészült Hajdú-Bihar legbalesetveszélyesebb útszakaszainak statisztikája, tudósította a haon.hu. Az összesítés azoknak az utaknak a forgalmi és baleseti adatait mutatja be, ahol az elmúlt időszakban a legtöbb közlekedési baleset történt. Eszerint a legtöbb baleset a 4-es főúton történik, míg ezt követi a 35-ös főút, a harmadik legveszélyesebb pedig a Debrecent Létavértessel és az Álmosdi határátkelővel összekötő mellékút. A szakemberek szerint a gyors hajtás, az elsőbségi szabályok megszegése és a figyelmetlenség továbbra is a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, ezeken a szakaszokon különösen körültekintően vezessenek, hiszen a szabályok betartásával jelentősen csökkenthető a balesetek kockázata. Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott, helyenként 180 km/órás tempóval. A rendőrök több szakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt is. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelő tábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak, számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elparlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
2: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Már a következő tanévre készül a Debreceni Tankerületi Központ. Csillagvonat indul Debrecenből a Zsuzsi vasút születésnapján. Kissé felélénkülhet a szél. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Bár a nyári szünet még javában tart, az iskolákban már a következő tanévre készülnek. A Debreceni Tankerületi Központ közlése szerint a tanév végén mintegy 1108-os búcsúzott az általános iskoláktól, míg Debrecen középiskoláiban több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát. Az intézményekben ezekben a hetekben már értékelik a lezárult tanévet, és megkezdődött a szeptemberi előkészület is. A tankerületi iskolákban ősszel mintegy 1250 első osztályos kezdi meg tanulmányait, írja a De Hír. Július 18-án különleges esti programmal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi erdei vasút. A DKV csillagvonata a Rújter utcai végállomásról indul majd az éjszakai órákban, és Hármas hegy aljáról tér vissza. Az utasokat esti erdei túra, bagoly bemutató, csillagles, kézműves vásár, kiállítások és pónilovaglás is várja. A csillagászati bemutatón az Agora Tudományos Élményközpont szakembere mutatja be a nyári égbolt érdekességeit. A szervezők szerint a program minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A helyszínen büfé is működik majd a látogatók számára, közölte a vasúttársaság. A következő szezonban is a Deac Jégkorong csapatát erősíti Antek Tamás. A 22 éves kapus szerint külön motiváció számára, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A hálóőr az előző idényben több sorozatban is lehetőséget kapott, és azt mondta, a következő szezonban minél több mérkőzésen szeretne védeni, valamint győzelmekhez segíteni a csapatot, írja a deac.hu. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
4: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán.
3: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Elindult az aratás 3 millió forintos támogatása Debreceni Egyetem koraszülött intenzív centrumának. Végigvonul térségünkön is egy hideg front. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg, az ügyben vádat emeltek és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabona tüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék, ha problémát látnak az úton haladók.
1: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a dehir.hu. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb páciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Elkészült Hajdú-Bihar legbalesetveszélyesebb útszakaszainak statisztikája. Közel 100 kilométeren átmenekült egy lopott járművel egy 15 éves fiú. Folytatódik a kellemesebb nyárias idő. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elkészült Hajdú-Bihar legbalesetveszélyesebb útszakaszainak statisztikája, tudósította a haon.hu. Az összesítés azoknak az utaknak a forgalmi és baleseti adatait mutatja be, ahol az elmúlt időszakban a legtöbb közlekedési baleset történt. Eszerint a legtöbb baleset a 4-es főúton történik, míg ezt követi a 35-ös főút, a harmadik legveszélyesebb pedig a Debrecent-Létavértessel és az Álmosdi határátkelővel összekötő mellékút. A szakemberek szerint a gyors hajtás, az elsőbségi szabályok megszegése és a figyelmetlenség továbbra is a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, ezeken a szakaszokon különösen körültekintően vezessenek, hiszen a szabályok betartásával jelentősen csökkenthető a balesetek kockázata. Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott, helyenként 180 km/órás tempóval. A rendőrök több szakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt is. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelő tábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak. Számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta a friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhetőbb.
2: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és a következő napokban is ez lesz jellemző majd a térségben. Helyenként akár futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet. A meteorológusok jelzése szerint Debrecenben és a térségben legtöbb 26-27 fok lehet.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Let me talk to you.

0: Felvettünk négyet a kell beginek, használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: FMN. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
2: Mindig veled. A Best FM.